Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
3: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv
4: Ez volt a reklám.

0: hét.
1: Ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a Piac és a Malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: a rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszerta biztonsági zárszaküzlet. Elzetszerta, Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Két nap alatt több mint 42 millió eurót fizettek ki az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó támogatások keretében, nyilatkozta Dragan Glamocsit. A szerb mezőgazdasági miniszter kiemelte, hogy a következő napokban minden termelő megkapja a pénzt. Hozzátette, a pályázati felhívás május 18-án zárult le, 6 milliárd dinárt, azaz 42 millió eurót fizettek ki, a következő napokban pedig a többiek is megkapják a pénzt. A mezőgazdaság helyzetéről szólva a tárcavezető kiemelte, hogy idén minden gyümölcsfaj kiváló termést és minőséget mutat, és a tavalyi évhez képest a terméshozam 50-100%-kal nagyobb a fajtától függően. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejgazdaságban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. A termelők szerint a helyzet egyre fenyegetőbb az ágazat jövőjére nézve. Dragan Glamocsit mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi miniszter a vidéki infrastruktúra fejlesztésre kiírt új pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy idén 400 millió dinárt különítettek el utak és vízellátó rendszerek fejlesztésére. Egy beruházás legfeljebb 35 millió dinár támogatásban részesülhet, pályázatra pedig falvakkal rendelkező önkormányzatok és városok jelentkezhetnek. Az afrikai sertéspestis helyzetéről szólva a miniszter közölte, hogy a betegség jelenleg 7 körzetben van jelen. Az idén mintegy 1700 sertést kellett leölni a fertőzés miatt, míg 2023-ban több mint 22 000-et. Kiemelte, hogy az állam a kényszervágásokra kerülő állatok után piaci áron téríti meg a gazdákat, és arra kérte a tenyésztőket, hogy a betegség gyanúja esetén haladéktalanul értesítsék az állatorvost. Szerbia lezárta maga részét a NISZ jövőjéről folytatott tárgyalásokban. A továbbiakban az orosz és a magyar fél megállapodásán múlik a folyamat kimenetele, jelentette ki Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energetikai miniszter. Elmondása szerint Belgrád sikeresen lezárta a tárgyalásokat a MOL-lal a részvényesi megállapodásokról, amely akkor léphet életbe, ha a Gazprom Neft értékesíti többségi részesedését a magyar olajipari vállalatnak, és az ügyletet az amerikai hatóságok is jóvá hagyják. A miniszter hangsúlyozta, hogy a megállapodás értelmében Szerbia további 5%-os részesedést szerezne a NISZ-ben, ami nagyobb beleszólást biztosítana a vállalat stratégiai döntéseibe. Hozzátette, hogy a szerb képviselők szélesebb jogosítványokat kapnának az igazgatótanácsban, és lehetőségük lenne megakadályozni.

0: hozni az ország érdekeivel ellentétes döntéseket. A tárgyalások egyik legfontosabb témája a pancsovai finomító jövője volt. A MOL pedig vállalta, hogy az üzem a korábbi évekhez hasonló kapacitással folytatja működését. A MOL csütörtökön közölte, hogy sikeresen lezárta a szerb kormánnyal folytatott tárgyalásokat a részvényesi megállapodásról. Ugyanakkor a végleges tranzakcióhoz még további egyeztetések szükségesek az eladóval és az illetékes hatóságokkal. A NIST időközben újabb engedélyt kért az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatalától, hogy június 16-a után is zavartalanul folytathassa működését. A vállalat helyzete azért került a figyelem középpontjába, mert az Egyesült Államok tavaly szankciókat vezetett be a NIST ellen az orosz többségi tulajdon miatt.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A Szerb Köztársaság közlekedés biztonsági helyzete ebben az időszakban kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálos és sérült halálos áldozatot regisztráltak közlekedési balesetekben, ami pozitív mutató és a közlekedésben résztvevők magasabb szintű felelősségvállalásának eredménye. A pozitív fejlemények ellenére a sebesség továbbra is a domináns tényező, amely befolyásolja a közlekedési balesetek előfordulását, de azok következményeinek súlyosságát is. A nem megfelelő és túlzott sebesség közvetlenül veszélyezteti a közlekedésben résztvevők életét. Felszólítják a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességkorlátozásokat, használják a biztonságjövet és a vezetést az útviszonyokhoz igazítsák. Felszólítják a gyalogosokat és a többi résztvevőt is, hogy felelősségteljesen és biztonságosan viselkedjenek.
2: Időjárás.
0: A mai napon az évszakhoz képest hidegebb időben lesz részünk, csapadék csak helyenként fordulhat elő, rövid időre akár a nap is előbukkanhat a felhők mögül. A reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 13, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 173, Zentánál 246 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében kezdetben még fejfájás és görcsös panaszok előfordulhatnak. Egyeseknél keringési panaszok és vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. A sokfelé szeles idő tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, emellett nyugtalanságot és ingerlékenységet is előidézhet. A napos időszakok ugyanakkor jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért ebben az időszakban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: A Ludasi Gulyáscsárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit, házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyáscsárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
0: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
0: Tražimo pomoćnog kuvara šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti, priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
6: Nagyon szép péntek reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak, megérkeztünk a hét utolsó munkanapjához. A péntekben mindig van valami különleges, egy kis megkönnyebbülés, egy kis várakozás, egy kis öröm, de mielőtt a hétvége felé fordulnánk, álljunk meg egy pillanatra, és gondoljunk arra, milyen sok mindent sikerült véghez vinnünk ezen a héten. Örülünk, hogy ma is velünk tartanak, itt a Tisza hangjában.
7: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A péntek sokak számára a befejezések napja, de valójában az új kezdetek is, hiszen minden lezárt hét egy új hét lehetőségét készíti elő.
6: Egyszer egy fiatalember megkérdezett egy öreg kovácsot, mi a titka annak, hogy ilyen szép munkákat készítesz? A kovács elmosolyodott, és ezt válaszolta. Minden nap hozzáteszek egy kicsit. Nem sokat, csak egy kicsit. És évek alatt abból a sok apró lépésből csodálatos dolgok születnek.
7: Sokszor úgy érezzük, nem haladunk elég gyorsan, pedig minden telefonhívás, minden munkaóra, minden kedves szó, minden erőfeszítés számít. A nagy eredmények...
6: Van egy nehézség, talán egy tanulság, de biztosan gazdagabbak lettünk valamivel, mint hétfőn voltunk.
7: Ma próbáljunk meg nem arra figyelni, mi nem sikerült, hanem arra, hogy mi minden sikerült, még akkor is, ha apróságnak tűnik.
6: És itt a panda pénteki bölcsessége, és a panda ma reggel egy régi almafát figyelt. Nem egyik napról a másikra nőtt meg, évek kellettek, mindig megéri kivárni őket.
7: Képzeljünk el egy hosszú utat, ha mindig csak a célt nézzük, könnyen elfáradunk, de ha néha hátra nézünk, meglátjuk, milyen messzire jutottunk már.
6: Légy büszke magadra azért, amit ezen a héten megtettél, még akkor is, ha mások nem látták. Te tudod, mennyi erő kellett hozzá?
7: A péntek nem csak a hétvége, hanem egy lehetőség arra, hogy hálásak legyünk mindazért, amit átéltünk, és reménykedve nézzünk a holnap felé, mert minden új nap magában hordozza egy új csoda lehetőségét. Ez volt a nap pozitív gondolata, itt a Tisza hangjában. Legyen csoda szép, sikeres és mosolyokkal teli péntekünk.
5: A Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Radio.
1: Hit music.
2: Give it up.
0: Panda Rádió.
3: Névnap köszöntőn következik itt a Tisza hangjában. Egy név sokkal több, mint néhány betű egymás után. Egy név történetet hordoz, emlékeket idéz fel, és összeköt bennünket azokkal, akik fontosak számunkra. Ma ismét szeretettel köszöntjük az ünnepelteket itt a Tisza hangjában. Nagyon szép péntek reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak június 12-én. A Villő nevű hallgatóink ünneplik névnapjukat, őket köszöntjük ma sok szeretettel.
4: A Villő ősi magyar név, a régi magyar hagyományokban a tavaszhoz, a megújuláshoz és a természet ébredéséhez kapcsolódik. A név jelentése a zöld ágakkal, virágzó növényekkel és a természet újjászületésével hozható kapcsolatba. A villőzés egy régi népszokás volt, a lányok zöld ágakkal járták a falut és énekekkel köszöntötték a tavaszt. A zöld ág az életet, a termékenységet és az új kezdeteket jelképezte.
3: De milyenek a villők? A névhez kapcsolódó jellemzések szerint a villők gyakran vidámak, kreatívak, érzékenyek, természetkedvelők és szeretetteljesek. Olyan emberek, akik képesek szépséget találni a hétköznapokban is. Június közepén járunk, a természet ilyenkor a legszebb arcát mutatja. Virágok nyílnak, érnek a gyümölcsök, hosszúak a nappalok, pont olyan színe,

0: és élettel teli minden, mint maga a villőnév is. Ha a villőnév virág lenne, talán egy margaréta lenne, egyszerű, kedves, vidám, és mindig mosolycsal az ember arcára.
1: Valahol ma egy villő éppen munkába indul, valahol egy család készül felköszönteni az ünnepeltet, és valahol egy kis gyermek rajzol egy színes képet anyának, nagyinak vagy testvérnek, aki ma ünnepel.
0: A panda ma reggel egy virágos réten sétált, megállt egy apró vadvirág mellett, és ezt mondta: a legszebb virágok nem versenyeznek egymással, egyszerűen csak virágoznak.
1: A névnap remek alkalom arra, hogy felhívjunk valakit, vagy egyszerűen csak azt mondjuk: örülök, hogy vagy nekünk. Ezért ma minden villőnek kívánjában.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója, a Magyar Kanizsai Strandvendég.

0: Vendéglő, Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a tiszaparti Béka, ahol az étkezés élménnyé válik.
1: És jön a nyár egyik legkedvesebb falatkája, ma egy olyan ételt készítünk, amely egyszerre mutatós, finom és könnyen elkészíthető. Tökéletes vendégvárónak, vacsorára, vagy akár egy hétvégi családi ebéd mellé. Ráadásul a zöld borsó ilyenkor a legfinomabb. Készítsünk együtt zöld borsós kosárkát panda csavarral. Kedves hallgatóink, ma egy olyan recepttel érkeztünk, amely már a látványával is mosolyt csal az arcokra. A zöldborsós kosárka nem csak finom, hanem igazán mutatós is.
2: Mondom is a hozzávalókat, a kosárkákhoz szükségünk lesz egy csomag leveles tésztára, 30 dekagram zöldborsóra, egy kisebb sárgarépára, 10 dekagram reszelt sajtra, 2 tojásra, 1 deciliter tejföl, só, bors, petrezselye. És az előkészítése is nagyon egyszerű. A zöldborsót és a felkockázott répát néhány perc alatt puhára főzzük, utána hagyjuk egy kicsit kihűlni. A leveles tésztát kisebb négyzetekre vágjuk, majd muffin forma mélyedésre helyezzük őket, hogy kis kosárkákat kapjunk, és a töltelék, a tojást felverjük, hozzákeverjük a tejfölt és a sajtot, majd beleforgatjuk a zöldborsót és a répát, ízesítjük sóval, borssal és apróra vágott petrezselyemmel. A tölteléket a tiszta kosarakba kanalazzuk, 180 fokos sütőben körülbelül 20-25 perc alatt aranyszínűre sütjük.
1: És most jön a panda kedvenc ötlete. A töltelékbe keverjünk egy kevés apróra vágott sonkát vagy füstölt sajtot. Ettől még gazdagabb és még finomabb lesz az ízvilág.
2: A zöld borsó az egyik legkedveltebb tavaszi és nyári zöldség. Édeskés íze miatt a gyerekek is szívesen fogyasztják. Tudták, hogy a zöld borsót már az ókori görögök és rómaiak is ismerték. Az egyik legrégebben termesztett növényünk. Képzeljük el kora nyáron, amikor még zsenge és édes, ilyenkor szinte magában is csemege.
1: A panda szerint kétféle vendég létezik. Az egyik megkérdezi, mi ez a finomság, a másik pedig már a harmadik kosárkát eszi. Képzeljünk el egy nyári délutánt a kertben terített asztalt, a közepén egy tál frissen sült zöld borsós kosárkával. És azt a pillanatot, amikor mindenki ugyanazért nyúl, egyszerre.
2: A legjobb receptek nem mindig a legbonyolultabbak, hanem azok, amelyek összehozzák az embereket. Ez volt a Konyhai Kalandok panda csavarral, ahol ma ropogós, illatos, zöldborsós kosárkákat készítettünk egy kis pandás varázslattal.
0: A Konyhai Kalandok panda csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Szászló. Honda Rádió.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
3: Vannak előadók, akiknek a dalai egy korszak hangulatát idézik fel, akiknek a neve hallatán sokaknak azonnal eszébe jut egy nyári sláger, egy régi kazetta, vagy egy felejthetetlen rádiós kívánságműsor. Ma a magyar könnyűzene egyik ismert alakjáról, Császár Elődről beszélgetünk. Kedves hallgatóink, ma egy olyan előadót idézünk fel, a

0: aki énekesként, dalszerzőként és producerként is maradandót alkotott a magyar zenei életben. Ő nem más, mint Császár Előd.
1: 1970-ben született Budapesten, már fiatal korában érdekelte a zene, és hamar világossá vált számára, hogy az élete szorosan összefonódik majd a dallamokkal. A 80-as évek végén és a 90-es évek elején kezdett egyre ismertebbé válni. Sokan a Repülők együttesből ismerték meg először. A formáció a magyar könnyű zene egyik legkülönlegesebb jelensége volt. Humor, rap, popzene, egyedi szövegek. A csapat rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tett szert.
0: A Repülők után Császár Előd szóló karrierbe kezdett, a 90-es évek közepén sorra jelentek meg dalai, amelyek hamar a rádió kedvenceivé váltak. Dalai tökéletesen tükrözték a 90-es évek hangulatát, romantikus szövegek, modern hangzás, könnyen megjegyezhető refrének, nem csoda, hogy sokan ma is nosztalgiával gondolnak vissza erre az időszakra.
1: Kevesen tudják, hogy nem csak előadóként volt aktív, dalszerzőként és producerként is dolgozott, számos zenei projektben vett részt. A 90-es években szinte lehetetlen volt úgy rádiót hallgatni, hogy ne találkozzunk valamelyik dalával. A korszak egyik legismertebb hangjává vált.
0: Császár Előd pályafutása során a magyar zenei élet rengeteget változott. A kazetták korától eljutottunk a digitális zene világáig. Ő pedig több korszakot is végigkísért munkásságával. Talán az, hogy mindig fontos volt számára a dallam és az érzelem, ezt tette őt különlegessé. A dalok mögött ott volt egy felismerhető stílus, amelyet a rajongók könnyen azonosítottak. A Panda ma egy régi kazettás magnót talált a padláson. Megnyomta a lejátszás gombot, a hangszóróból pedig egy 90-es évekbeli sláger szólt. A Panda mosolygott, és ezt mondta: a jó zenék nem öregszenek meg, csak egyre több emléket gyűjtenek maguk köré.
1: A 90-es évek magyar popzenéje ma már igazi nosztalgikus korszaknak számít, és Császár Előd neve ennek a korszaknak az egyik meghatározó szereplője maradt. Valaki az első szerelmére emlékezik egy régi dal kapcsán, valaki egy balatoni nyárra, valaki egy iskolai bulira, és pontosan ezért különleges a zene, mert összeköti az emlékeket a dallamokkal.
0: Egy előadó sikere nem csak a slágerek számában mérhető, hanem abban is, hogy évtizedek múltán is emlékeznek rá. Császár Előd munkássága a magyar popzene történetének fontos része maradt. Ez volt a zenetörténeti morzsák itt a Tisza hangjában, ahol ma Császár Előd életébe és pályafutásába kalandoztunk egy kicsit nosztalgikusan, egy kicsit pandásan és nagyon zenésen.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-2122-955 adankó.com.
3: Önvállalkozó? Van üzlete, szolgáltatása vagy cége? Szeretné, hogy többen megismerjék? Akkor hirdessen a Panda Rádióban! Nap mint nap hallgatók százai követik műsorainkat Magyar Kanizsán, a környező településeken és az interneten keresztül Magyarországról is. A Tisza hangja reggeli műsorban lehetőséget biztosítunk reklámokra, támogatott rovatokra, bemutatkozásokra és interjúkra. Mi nem egyszerűen reklámot sugárzunk. Mi segítünk eljuttatni az önüzenetét a hallgatókhoz. Legyen szó kereskedelemről, szolgáltatásról, vendéglátásról vagy bármilyen vállalkozásról. A Panda Rádióban megtalálja a helyét. Érdeklődés és hirdetés. 063-1-670-550. Még egyszer, 063-1-670-550. Panda Rádió, FM 103,5. A helyi vállalkozások hangja, a közösség rádiója.
4: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
5: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
6: Capriolo.com.
5: Capriolo bicikl donosi radost svima.
6: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
7: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Ausztrotelm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel.
8: AMTU je agent svet kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMTU je agenta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knićanina 44, telefoni 0230 389-126 i 062-180-4446. AMT Unija agent Svet kamena.
9: Ez volt a reklam.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: 103.5.
2: Feels good. Makes me feel good. It's my station. Panda Rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.
4: Kedves hallgatóink, ismét időutazásra indulunk június 12-e a történelemben, a felfedezésekről, bátor vállalkozásokról, fontos politikai eseményekről és különleges születésekről is ismert. Nézzük, milyen érdekességeket rejt ez a nap. Nagyon szép péntek reggelt kívánunk mindenkinek. Ma ismét fellapozzuk a történelem könyvét és megnézzük, mi minden történt június 12-én.
5: Június 12-én tartják a gyermekmunka elleni világnapot.
4: Ezt a napot azért hozták létre, hogy felhívják a figyelmet a gyermekek jogaira, az oktatás fontosságára és arra, hogy minden gyermek megérdemli a biztonságos, boldog gyermekkort.
6: A világ számos országában ilyenkor külön programokkal és kampányokkal emlékeztetnek erre a fontos ügyre.

0: 63. június 12-én indult útnak az első nő az űrbe, Valentina Tereshkovska, aki később az első nő lett.
1: A világűrben. A küldetés történelmi jelentőségű volt. Valentina több mint 70 órát töltött az űrben, és 48-szor kerülte meg a Földet.
0: Ezzel örökre beírta magát a történelemkönyvbe.
1: 1991-ben ezen a napon tartották az első közvetlen orosz elnök választást.
0: Az esemény jelentős mérföldkő volt a Szovjetunió utolsó hónapjaiban.
1: 1929-ben ezen a napon született Anna Frank.
0: Naplója a világ egyik legismertebb történelmi dokumentuma lett, amely emberek millióit segítette megérteni a történelem egyik legsötétebb időszakában.
1: 1924-ben született George Bush.
0: Később az Amerikai Egyesült Államok 41. elnöke lett.
1: 1898-ban Filipinas ezen a napon kiáltotta ki függetlenségét a spanyol uralom alól.
0: Ez ma is nemzeti ünnep az országban.
1: Már csak néhány nap választ el bennünket a nyári nap.
0: A nyári pihenést.
1: A nyár mindig különleges időszak volt a rádiók életében.
0: Régen sok család a kertben vagy a teraszon hallgatta az esti műsorokat.
1: A rádió összekötötte az embereket, és még akkor is, amikor kilométerek választották el őket egymástól.
0: Június közepén az északi féltekén már közel vagyunk az év leghosszabb napjához.
1: Volt.
0: A panda ma egy régi naptárt lapozgatott.
1: Minden oldalon új történeteket talált.
0: Aztán mosolyogva ezt mondta, a történelem nem csak arról szól, ami volt, hanem arról is, hogy mit tanulunk belőle.
1: Valahol ma születik egy gyermek, valahol valaki új álmot kezd építeni.
0: És valahol valaki éppen most hoz egy döntést, amely évekkel később történelem lesz a saját életében.
1: A történelem nagy eseményekből áll, de a saját történetünket mi írjuk minden egyes nap. Ezért tegyünk ma valami olyat, amire holnap is büszkék lehetünk. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt, ezen a napon rovat itt a Tisza hangjában.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: do it. I love all the music. The music's awesome.
1: On the radio.
0: Hit music. Give it up.
1: On the radio.
2: A Tiszahangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Vajon egy jó kapcsolattitka az alkalmazkodás, vagy inkább az, hogy biztonságban érezzük magunkat a másik mellett? A legtöbben életük során számtalan szót próbálunk megfelelni másoknak, miközben gyakran megfeledkezünk arról, mire érzelmi biztonság vagy alkalmazkodás. Kedves hallgatóink, bizonyára sokan ismerik azt az érzést, amikor egy kapcsolatban igyekszünk alkalmazkodni, kicsit visszafogjuk magunkat, kicsit másképp viselkedünk, kicsit többet tűrünk, csak azért, hogy béke legyen.
4: Mi is az az érzelmi biztonság? Az érzelmi biztonság azt jelenti, hogy önmagunk lehetünk, nem kell szerepet játszanunk, nem kell attól félnünk, hogy mit szól a másik. Elmondhatjuk a véleményünket, megmutathatjuk az érzéseinket, és hibázhatunk is annélkül, hogy elveszítenénk a másik szeretetét. Fontos tudni, hogy az alkalmazkodás önmagában nem rossz dolog, egy kapcsolatban természetes, hogy figyelünk egymásra, kompromisszumokat kötünk, tekintettel vagyunk a másik igényeire. A probléma akkor kezdődik, amikor mindig csak az egyik fél alkalmazkodik.
3: De hol is van valójában az egyensúly? Az egészséges kapcsolatban mindkét fél tesz a másik érdeközben, egyikük sem veszíti el önmagát. Nem kell állandóan attól tartani, vajon most jól csinálom, vajon elég jó vagyok. És a test is üzen. A szakemberek szerint az érzelmi feszültség gyakran a testen is megjelenik. Fáradtság, alvászavar, fejfájás, feszültség. A test sokszor hamarabb jelzi, hogy valami nincs rendben, mint a gondolataink. De hogyan ismerhetjük fel? Érdemes feltenni magunknak néhány kérdést. Kimondhatom, amit érzek, meghallgatnak, amikor beszélek, lehetek önmagam, biztonságban érzem magam a másik.

0: mellett. Ha a válasz többnyire igen, akkor jó úton járunk. A panda ma egy nagy tölfött fát figyelt a Tisza parton, a fa hajladozott a szélben, alkalmazkodott, de nem tört el. A panda pedig ezt mondta, alkalmazkodni bölcs dolog, de soha ne hajolj annyira, hogy közben elveszítsd önmagad.
1: Az igazán jó kapcsolat nem attól működik, hogy valaki mindig enged, hanem attól, hogy mindkét fél biztonságba érzi magát, ahol nem kell tökéletesnek lenni, csak őszintének.
0: Egy idős házaspárt egyszer megkérdeztek, mi a hosszú kapcsolat titka. Azaz, hogy mosolyogva ennyit mondott. Nem az, hogy mindig egyet értünk, hanem az, hogy mindig tudtuk, ugyanabban a csapatban játszunk.
1: Az érzelmi biztonság nem luxus, hanem az egyik legfontosabb lelki szükségletünk, és ahol jelen van, ott könnyebb szeretni, fejlődni és boldognak lenni. Ez volt a Szépség és Egészség percek itt a Tisza hangjában, ahol ma az érzelmi biztonság és az alkalmazkodás közötti különbségről beszélgettünk egy kicsit pandásan, egy kicsit lélekközelien és nagyon emberien.
2: Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik. Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csoda a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varudi otthon.
3: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
4: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
5: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
6: Ez volt a reklám.
7: Két szó. Disco Express.
8: Disco Express? Az a kutyaütő banda már rég kifulladt, ha nem tudná. Volt az a kis lemezük. A Booty Time.
9: Az a Booty Time. Az énekes útjal az alatt a érben megkültázat. A szintetis alkú kibőbelébe fel.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a

0: ha minden úton egyszerre indulsz el.
1: Bikák, ma a nyugalom lesz a legerősebb fegyveretek, miközben mások idegeskednek, ti megőrizhetitek a hideg, mélyebb folyók haladnak a legcsendesebben.
0: Ikrek, ma egy váratlan beszélgetés hozhat mosolyt az arcotokra. Valaki olyan jelentkezhet, akire már régen gondoltatok. A legjobb üzeneteket nem mindig várjuk.
1: Rákok, ma a szívetek különösen érzékenyen reagál mindenre. Egy kedves gesztus vagy egy apró figyelmesség egész nap elkísérhet benneteket. A szeretet ritkán hangos, de mindig érezhető.
0: Oroszlánok, ma könnyen reflektorfénybe kerülhettek, lehet, hogy valaki végre észreveszi azt az erőfeszítést, amit régóta tesztek. A nap nem bizonygatja, hogy ragyog, egyszerűen csak teszi a dolgát.
1: Szüzek, ma a részletek emberei lesztek, egy apróságon múlhat valami fontos, és ezt éppen ti fogjátok észrevenni. A csodák néha a legkisebb részletekben rejtőznek.
0: Mérlegek, ma a harmónia megteremtése lesz a küldetésetek. Egy vita vagy félreértés végre rendeződhet. A béke nem a csend hiánya, hanem a megértés jelenléte.
1: Skorpiók, ma hallgassatok a megérzéseitekre. Valami azt súgja majd, hogy melyik út a helyes. Ne hagyjátok figyelmen kívül, a szív térképe sokszor pontosabb, mint a GPS.
0: Nyilasok, ma kalandvágy költözhet belétek, lehet, hogy csak egy rövid kirándulásról van szó, vagy egy új ötlet kipróbálásáról, de szükségetek lesz egy kis szabadságra. A világ mindig nagyobb, mint amekkorának tegnap láttad.
1: Bakok, ma a kitartásotok ismét meghozhatja gyümölcsét, valami, amin régóta dolgoztok, végre látható eredményt mutathat. A hegyet nem egy ugrással, hanem sok lépéssel másszuk meg.
0: Vízöntők, ma kreatív napotok lehet, egy ötlet, amely elsőre furcsának tűnhet, később nagyon értékesnek bizonyulhat. Minden nagy találmány először csak egy merész gondolat volt.
1: Halak, ma a lelküknek is szüksége lesz egy kis pihenésre, egy séta, egy jó könyv vagy egy kedves dallam csodákat tehet. A lélek is akkor erősödik, amikor néha megpihen.
0: A panda ma egy régi horgászcsónakot nézett, ott megélt. A panda pedig ezt mondta, nem az számít, hány vihar ért az úton, hanem az, hogy még mindig képes vagy tovább haladni. Ez volt a horoszkóp pandás módra, itt a Tisza hangjában. Legyen csodálatos szerencsés, mosolyokkal, jó hírekkel és szeretettel teli péntekük.
2: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
3: Ez a Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
5: Pater! Hova tette a biciklit?
6: Milyen biciklit?
5: Hogy milyen biciklit?
6: Nem biciklivel jöttem.
5: Hát mivel jött?
6: Nem mással jöttem.
5: Hova tette a biciklit? Ne bohockodjon, már negyedik bicikli, amit elveszt ezen a héten.
6: Elvitték a kommunistát. Mit csinál?
5: Ne bohockodjon, maga is az volt.
6: Akkoriban még én is vittem.
5: Ne idegesíjen föl, ne idegeljen föl! Ez vadonatúj bicikli volt, vadonatúj gumi volt rajta.
6: Édesvérem, nincsen gumival, szedtek ilyen gyógyszert.
5: Miről, hogy szedtek?
6: Bekerítek vele egymás fejét, aztán majd ott a... Miről beszél?
5: Mondom, új gumi volt rajta.
6: Mit csinál? Új gumi volt, mit csináljak vele?
5: Mivel kenek?
6: Bekened ezzel a gyógyszerre, a fejedet, aztán majd állva énekelsz 6 óráig.
5: Miről beszél? Milyen gyógyszerről?
6: Angol énekesről nevezték, ez a Phil Collins. Phil Collins.
5: Micsoda?
6: Éneket. I love you, cickom.
5: Hát ilyen nóta nincsen? Hát ne hűljön már meg teljesen. Hogy néz ki maga?
6: Hogy nézek ki?
5: Egy hormonzavaros tojás úgy.

0: Miért nem gombolja be a zakóját?
1: Nem tudom.
0: Miért nem tudja?
1: Megrágta a szú. Miért?
0: A moly rágja meg, a szú nem rág meg semmi.
1: De mondom, a szú is megnéz meg az ország oldalát.
0: Elég volt, jó? Fejezze be. Fejezze be, jó?
1: No.
0: A Phil Collins-át is, meg a Him Collins-át is, ezt a hülyeséget
1: fel. Nem kell viccelni ezzel.
0: Na most aztán fejezze be, jó?
1: Én nem...
0: Na most, most hagyja abba, jó?
1: Én aztán be nem fejezem.
0: Engem ne idegeljen föl.
1: Én idegellek azzal, hogy a saját édesapádat 10 év után ismét megpróbálod kivenni a tüléketűrésből, és te azzal engem próbálsz idegelni, hogy én téged egy fölidegellek, ami által te engem fölidegelsz, mint én meg föl vagyok idegelve! Na...
0: Vigyázzon, mert tanulás kap, és megválasszák képviselőnek. Maga is nyomogathatja izét a rakétaindítót a parlamentbe. Most ma itt vannak a népek, aztán kezdje már
1: el. Itt ülnek, népek, így van. Ülnek itt, fehér népek, ülnek a fekete népek, ülnek.
0: Hol ülnek itt fekete népek?
1: Nem itt, Dél-Afrikában ülnek. Bár hiába volt nagy koncert nekik. Nekik is volt fekete népeknek nagy koncert, ott énekelték ezt a... Ezt mondta, I love you, cickon!
0: Fejezze be a hülyeségét!
1: Ott énekelt nekik ez a kínai popstára.
0: Kicsoda?
1: Thanks, Xiao Sting!
0: Hogy?
1: Ó, ének... Meg ott volt az a csonthéjas, akire énekeltek a
0: kicsoda?
1: Fekete népek.
0: Kicsoda?
1: Csonthéjas, dupla fedelű, ez a Nelson Mandela.
0: Mit énekel?
1: Oh, énekel? I love you, Csicó.
0: Fejezze be, meg
1: és ott volt mellette az ember, aki beöltözött fekete egyenruhába, meg fehér csík volt a nyakán.
0: Kicsoda?
1: Ez a szemüveges terautósofőr. Állandóan dudált.
0: Kicsoda?
1: Ott volt Dél-Afrika. Nelson Tutu. Nem. Desmond Tutu. Desmond Tutu.
0: Az nem Desmond Tutu, az Desmond Tutu.
1: Tutu.
0: Az Desmond Tutu.
1: Tutu, az csak dán írógépen nincsen ékezet.
0: Apuka, most már ne idegeljen föl, ne legyen, az Desmond Tutu.
1: Az Tutu.
0: Az Tutu.
1: Az a lakat.
0: A lakat az a Tutu.
1: Josip Broz.
0: A Josip Broz az Tito. A Tutu más, meg a Tito is más.
1: Én. Mondom, én ének olasz. Toto, Coutinho, I love you, cicco.
0: Fejezze be. Honnan vesz ezt a baromságot, hogy állják a cickó? Mit énekeltek?
1: I love you,
0: csak azt mondom! Sírba visz, hagyja abba! Se Tutó, se Totó, se Littó, hagyom békében!
1: Ne legyél te azért ideges, mert nem tudom, hogy hol vagyok! Hát mi van itt? Bár ki tudja itt, mi van?
0: Hát hol van maga?
1: Hol vagy? Hol? Itt vagyok!
0: Itt van! Azt se tudja, milyen rendszerben él. Mi Magyarország államformája?
1: Ilyen rántott húsforma.
0: Itt össze.
1: Hát, mert Olaszország államformája csizma, ez meg úgy ott van
0: apuka,
1: benne.
0: Fejezze be! Nem tudja, hogy milyen államforma van? Ki Magyarország királya?
1: Tordján Jóska.
0: Nem? Hagyja abba, jó. Fejezze be.
1: Na.
0: Milyen, mi van itten most?
1: Hát, nagyon nagy kupi. Az biztos.
0: Drága, egy kicsit koncentráljon. 12 pont. Mi az, hogy 12 pont?
1: Dél van.
0: Én nem azt mondtam, hogy pont 12.
1: Ha meg kell fordítani, akkor van dél.
0: Jó. Apuka, 12 pont.
1: Én kommunisták hozták, tudom.
0: Micsoda?
1: Pontok voltak. Úttörő, ahol tud, lop. Atyádat is, vele barátodat neki méld. Végy két tojást.
0: Micsoda? Hogy jön ide a két tojás?
1: Csak ránéztem a fejed, az a...

0: Ne kezdj el megint a Phil Collinsot, be fejbe verem!
1: Nem
0: nincs
1: állagyú
0: cickom, befejeztem.
1: Nem.
0: Gondolkodjon már egy kicsikét. No. Hát, mondjon nekem egy most működő pártot.
1: Hát, na! No.
0: Bár tudna, hogy Duna párt, mi?
1: Na! No.
0: Mondjon már egy pártot, de mi van most? MDF, SDS, Fidesz.
1: Műszi!
0: Mi az, hogy műszi?
1: Párt? Nem.
0: Az nem párt, maga idióta. A műszi az nem párt, az csak szakálas. Fiatal Demokraták Szövetsége a Fidesz, érti már?
1: Jó, új párt! Most csinálta a 29-én jelentette be a rádió, megcsinálta az alatni sorolt és az új pártját.
0: Ki? Az alatnai?
1: Hogyne?
0: A Csicsolinával, mi?
1: Hát lehet, hogy vele.
0: Ezt hol olvasta?
1: Hát ha vele, akkor a turfba.
0: Mi csinál a lovak közt a Csicsolina?
1: Keresi szarva közt a tőgyit. Hát ez új, gyönyörű nőkkel csinált fiatal pártot, ugye?
0: Ezt egy szavát, pártot.
1: Gyönyörű nőkkel.
0: Menjen, egy szavát nem hiszem. Mi ennek a pártnak a neve?
1: Hát a Független Tyúkok Intézménye.
0: Mi a rövidítése?
1: Fütyi.
0: Na takarod.
2: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Banda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
2: Írás Tiszai Pillanatok. A Tiszai Pillanatok támogatója a Tisza Tangó Hajózási Vállalat, ahol minden hajóút egy új élmény a Tiszán. Kedves hallgatóink, sokan várjuk már a pillanatot. Azt a néhány estét az évben, amikor a Tisza fölött ezernyi aranyló szárny táncol a lemenő nap fényében. A Tisza virágzás idén egy kicsit próbára teszi a türelmünket. Az elmúlt napok esős időjárása után továbbra is a főrajzásra várunk. De éppen ettől különleges. A természet a saját ritmusában dolgozik, és amikor eljön a megfelelő pillanat, minden várakozást megér. A Tisza Tangó sétahajói pénteken is kifutnak, hogy együtt figyeljük ezt a csodálatos természeti jelenséget. A hajók este 6 órakor és este 7 órakor indulnak a magyar-kanizsai Potiszje kikötőből. És van egy különleges lehetőség is. Amennyiben a 6 órakor induló hajóúton kevés tiszavirág mutatkozik, a 7 órakor induló Majom-szigetet érintő naplementés pet. Lehet, hogy ma még csak néhány kérész jelenik meg. Lehet, hogy holnap már ezrek lepik el a víz felszínét. És lehet, hogy éppen ön lesz ott, amikor kezdetét veszi a nagy csoda. Információ és helyfoglalás 062 872 97 58. Még egyszer 062 872 97 58. A Tisza virágzás megtanít bennünket arra, hogy a legszebb dolgokat nem lehet siettetni, csak várni rájuk. És amikor megérkeznek, teljes szívvel megélni őket. Ez volt a Tiszai Pillanatok. A rovat támogatója a Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Panda Rádió, FM 103,5. Mindannyiunk hangja.
1: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kell.

0: Júniusi kínálatunkkal Zentai Rommelüzletben Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, USB lapok 9 mm-es 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigipsz gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.
1: A legjobbat a legjobb helyről, Caprioló bicikli, ahol az első a megbízható minőség, sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli, az ön és családja részére. Caprioló, több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdő.
2: Ez volt a reklám.
3: Here we go!
4: A térség legjobb zenéi.
5: This is the station.
6: I'm Charlie XCX.
7: Hi, I'm Sam Smith.
4: Panda Rádió.
8: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a magyar kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
0: A mai napon egy olyan helyre látogatunk, ahol a természet még mindig a saját ritmusában él, ahol vadlok.

0: lovak vágtatnak a hegyei rétegen, ahol a reggeli köd lassan felszáll a völgyekből, és ahol a csendek is hangja van. Kedves hallgatóink, ma a varázslatos Stolovi hegységbe utazunk. Kedves hallgatóink, ma ismét felvesztük a képzeletbeli hátizsákunkat, és útnak indulunk. Ezúttal Közép-Szerbia egyik legszebb és talán legkevésbé ismert hegyvidékére látogatunk, a Stolovi hegységben.
1: De miért is ilyen különleges a Stolovi? A Stolovi hegység a Krajevo közelében található, és a természetkedvelők egyik kedvenc célpontja, nevét a hosszú aszcekről kapta. A Stolovi szó ugyanis asztalokat jelent. A Stolovi egyik legnagyobb különlegessége a vadlovak jelenléte. A hegyi legelőkön gyakran láthatunk szabadon vágtató lovakat, amikor egy egész ménes átszeli a rétet, az olyan látvány, amelyet nehéz elfelejteni.
0: Itt nincsenek zsúfolt utcák, nincsenek nagyvárosi zajok, csak az erdők, a hegyi szél és a természet nyugalma. Tavasszal és nyár elején a Stolovi rétjei szinte virágszőnyeggé változnak, a színek és az illatok minden lépésnél elkísérnek bennünket. A magasabb pontokról azonban lenyűgöző panoráma tárul elébünk, a távolban hegyek sorakoznak, a völgyekben falvak bújnak meg, és néha még a felhők is alattunk úsznak.
1: A Stolovi a túrázók egyik kedvence, aki szeret sétálni, fényképezni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni, annak igazi paradicsom. Képzeljük el, hogy este felérünk a gerincre, a nap lassan lebukik a horizont mögött, aranyszínű fény festi be a tájat, és egy pillanatra úgy érezzük, mintha megállt volna az idő.
0: A panda természetesen ma is velünk tartott, amikor meglátta a vadlovakat, hosszú ideig csak figyelte őket. Aztán ezt mondta, a szabadság néha nem más, mint egy szélfutta rét és egy nyugodt lélek.
1: A Stolovi hegység több ritka növény és állatfajnak is otthont ad, ezért a természetvédők számára is különösen értékes terület.
0: Talán évszázadokkal ezelőtt pásztorok jártak ugyanitt, talán ugyanazt a naplementét figyelték, amelyet ma mi is képzelünk magunk elé, és talán ugyanazt a békét érezték.
1: Mert nem minden csoda híres, vannak helyek, amelyek nem kérkednek szépségükkel, csak csendben megmutatják, milyen gyönyörű tud lenni a világ. Ez volt az utazunk együtt, ahol ma a csodálatos Stolovi hegységben barangoltunk, egy kicsit pandásan, egy kicsit kalandosan, és nagyon természetközelien.
2: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsa kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
1: Ma egy olyan ruhadarabról beszélgetünk, amely szinte minden nő ruhatárának része, mégis kevesen tudják, milyen érdekes története van. A melltartó az elmúlt évszázadban rengeteget változott, volt, amikor a divat, máskor a kényelem, napjainkban pedig egyre inkább az egészség és az önbizalom került a középpontba. Nézzük meg, hogyan alakult a története. Kedves hallgatóink, ma egy olyan ruhadarabról beszélünk, amelyet nap mint nap viselnek nők milliói szerte a világon, és amelynek története jóval izgalmasabb, mint elsőre gondolnánk.
2: Igen, mert először is voltak a fűzőknek a korszaka. A modern melltartó előtt a nők hosszú évszázadokon át fűzőt viseltek. Ezek gyakran merevek és kényelmetlenek voltak, a cél nem a komfort, hanem az akkori szépség ideál elérése volt.
1: És hogyan született a modern melltartó? A mai melltartó elődjét az 1900-as évek elején kezdték használni. 1914-ben egy amerikai fiatal nő, Mary Fields Jacob, szabadalmazta az egyik első modern melltartót.
2: Két selyemkendőből és néhány szallagból készítette el, ki gondolta volna. De az 1920-as években a laposabb vonalak voltak a divatosak, az 1950-es években pedig a nőiesebb, hangsúlyosabb formák kerültek előtérbe. A 70-es évektől egyre fontosabb lett a kényelem, a sportmelltartó forradalma, a sportolás elterjedésével megjelentek a sportmelltartók is. Ma már szinte elképzelhetetlen az aktív életmód nélkülük. De miért fontos a jó méret?
1: A szakemberek szerint nagyon sok nő nem megfelelő méretű melltartót visel, pedig a jó méret nem csak kényelmesebb, hanem a testtartás szempontjából is fontos. De hogyan válasszunk? Néhány egyszerű szabály: ne vágjon be, ne csúszson fel hátul, a pánt ne nyomjon, a kosár ne legyen túl kicsi vagy túl nagy. A legjobb melltartó az, amelyről néhány perc után szinte el is feledkezünk. És nincs két egyforma nő, ezért nincs egyetlen tökéletes fazon sem, ami az egyik embernek kényelmes, a másiknak lehet, hogy egyáltalán nem az. De ma mi a divat, Zenóbia?
2: Az utóbbi években egyre népszerűbbek a kényelmes, természetes vonalú modellek, sokan már nem a divatot, hanem a komfortot helyezik előtérbe.
1: A panda egyszer véletlenül betévedt egy fehér nemű üzletbe, mondjuk a Ria Textilbe. Annyi fazont látott, hogy teljesen összezavarodott. Csipkés, sportos, merevítős, merevítő nélküli. Végül csak ennyit mondott. A legfontosabb divatirányzat a kényelem.
2: Van, aki az eleganciát keresi, van, aki a praktikumot, de mindenki ugyanarra vágyik, hogy jól érezze magát a saját bőrében. A divat nem arról szól, hogy másoknak megfeleljünk, hanem arról, hogy magabiztosan és kényelmesen érezzük magunkat. És ez a legszebb stílus, amit viselhetünk. Ez volt a Divatpercek itt a Tisza hangjában, ahol ma a melltartó több mint 100 éves történetében kalandoztunk, egy kicsit divatosan, egy kicsit történelmien és nagyon emberközelien.
0: A Divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Here we go!
0: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelőanyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
7: A Puliszka története és a szegények eledele lesz majd a következő témánk a mai rovatok mellett, de most nézzük, hogy a radiátor festék az hogyan is hat. Elsőre talán nem tűnik izgalmas témának, egy radiátor ott áll a fal mellett, teszi a dolgát, és legtöbbször csak akkor vesszük észre, ha nem működik, pedig egy szépen felújított radiátor egész más hangulatot adhat egy helyiségnek. Ma a radiátor festék világába kalandozunk Színes Percek rovatunkban, és megnézzük, miért különleges ez a festék. Kedves hallgatóink, valljuk be őszintén, a radiátor nem a lakás legfeltűnőbb dísze, de amikor megsárgul, lepattogzik róla a festék, vagy rozsdásodni kezd, rögtön észrevesszük.
8: És miért kell neki külön festék? Sokan azt gondolják, bármilyen festékkel le lehet festeni a radiátort, pedig a radiátor különleges bánásmódot igényel, hiszen télen folyamatosan melegszik és hűl. Ezt a hőingadozást nem minden festék bírja ki. A jó radiátor festék hőálló, tartós, nem repedezik könnyen, nem sárgul gyorsan, hosszú ideig megőrzi a színét, ezért fejlesztették ki kifejezetten fűtőtestekhez.
7: A hagyomány szerint a radiátorok többsége fehér. A fehér

0: Fehér szín tiszta, világos hatást kelt, és szinte minden lakberendezési stílushoz illik. Napjainkban azonban egyre többen választanak más árnyalatokat is, például antacit szürkét, feketét, grafit szint, tört fehéret, vagy akár a fal színével megegyező árnyalatot, így a radiátor színe beleolvad a helyiségbe.
1: És festés előtt a szakemberek szerint a siker kulcs az előkészítés. Először portalanítani kell, el kell távolítani a laza festékréteget, meg kell tisztítani a felületet, és csak ezután jöhet a festés. Érdekes, hogy egy radiátor átfestése mennyit tud változtatni egy szobán. Néha egyetlen délután alatt frissebbnek és rendezettebbnek tűnik az egész helyiség. Régen sok radiátort kézzel festettek újra, szinte minden második, harmadik évben. A mai korszerű festékek viszont jóval tovább bírják.
0: A panda egyszer meglátott egy régi sárgás radiátort, azt mondta, ez bizony megérett egy kis szépülésre, miután új festéket kapott, elégedetten bólogatott. Néha a legnagyobb változás egyetlen ecsetvonással kezdődik.
1: Egy régi lakás kopott radiátor
2: fakuló. Már
1: egy kis munka, néhány óra türelem, és a radiátor újra úgy néz ki, mintha most került volna a helyére. Nem mindig a nagy felújítások hozzák a legnagyobb változást, néha egy apró részlet teszi szebbé az otthonunkat, és ettől érezzük még inkább a sajátunknak. Ez volt a Színes Percek itt a Tisza hangjában, ahol ma a radiátor festékek világában kalandoztunk, egy kicsit pandásan, egy kicsit lakásszépítősen és nagyon színesen.
2: A Színes Percek rova támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor, alapoktól a befejezésig.

0: HT.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.
3: Illatok, ízek, hagyományok. A konyha lelke, a fűszer. Ez a fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Paprika. 100% hazai alapanyagból. Hagyomány és minőség minden csipetben.
4: És ahogy említettem is, kevés étel kapcsolódik annyira a vidéki élethez, a nagyszülők konyhájához és a hagyományokhoz, mint a puliszka. Egyszerű alapanyagokból készül, mégis generációk nőttek fel rajta. Ma a puliszka történetéről, érdekességeiről és titkairól beszélgetünk. Kedves hallgatóink, ma egy olyan étel került terítékre, amely sok családban nem csak étel, hanem emlék is. Ez pedig nem más, mint a puliszka, a nagymamák egyik legnagyobb konyhai klasszikusa.
5: De mi is ez a puliszka? A puliszka kukoricalisztből vagy kukoricadarából készülő étel alapvetően nagyon egyszerű, kukoricadara, víz, só. És mégis évszázadok óta emberek milliói fogyasztják, de honnan is származik? A puliszka története több száz évre nyúlik vissza. A kukorica Amerikából érkezett Európába a 16. században. Nem telt el sok idő, a kukoricából készült ételek gyorsan elterjedtek a falvakban. Régen a puliszkát sok helyen a szegény ember kenyerének nevezték, mert olcsó volt, laktató volt és könnyen elkészíthető volt.
4: A puliszka különösen népszerű volt Transzilvánia és környékén, valamint Vajdaságban és a Balkán számos vidékén is. Szinte minden családnak megvolt a saját receptje. De mivel ették, talán még érdekesebb, hogy mi került mellé. Juhtúró, tejföl, szalonna, gomba, aludtej, és bizony sokszor önmagában is elfogyott.
5: Érdekes módon a puliszkának sok rokona van, Olaszországban polentának nevezik, a Balkán más országaiban pedig szintén megtalálható különböző neveken. De miért lett újra népszerű? Az utóbbi években sokan újra felfedezték, mert egyszerű, természetes, hagyományos és remek alapja lehet modern recepteknek is. Sokaknak a puliszka egyet jelent a gyerekkorral, a sparhet mellett kavargó nagymamával, a friss tejföllel, a családi ebédekkel.
4: A panda egyszer megkóstolta a frissen főtt puliszkát, először óvatosan, aztán még egy falatot, majd még egyet. És végül ezt mondta: a legegyszerűbb ételek mögött gyakran a legnagyobb szeretet áll.
5: Régen a puliszkát gyakran cérnával vágták fel, így nem tört össze, és szép szeleteket lehetett készíteni belőle. Képzeljünk el egy régi parasztházat, a konyhában rotyog a puliszka, odakint dolgoznak a földeken, bent pedig mindenkit az ebéd illata vár.
4: A világ folyamatosan változik, de vannak ízek, amelyek összekötik a múltat a jelennel. A puliszka pontosan ilyen egyszerű, őszinte és időtálló. Ez volt a fűszerpercek itt a Tisza hangjában, ahol ma a puliszka történetébe kalandoztunk egy kicsit pandásan, egy kicsit nosztalgikusan és nagyon ízletesen.
3: SD Paprika, ahol a hagyomány és a modern technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD Paprika, a természet íze, gondosan feldolgozva.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Panda Rádió.
3: A biztosítási percek támogatója a DDOR biztosító, mert a biztonság nem csak az otthonunkban, hanem az utakon is fontos szerepet játszik. Ma az autó biztosításáról beszélgetünk. Sokan úgy gondolnak a biztosításra, mint egy kötelező kiadásra. Pedig valójában a nyugalomról, a biztonságról és az előrelátásról szól. Amikor autóba ülünk, soha nem tudhatjuk pontosan, mit hoz a következő kilométer. Egy figyelmetlen pillanat, egy kisebb koccanás, egy parkolóban történt sérülés, vagy akár egy komolyabb baleset is jelentős anyagi terhet jelenthet. Éppen ezért fontos, hogy járművünk megfelelő biztosítással rendelkezzen. A kötelező biztosítás nem csak jogszabályi előírás, hanem védelmet is jelent a közlekedés többi résztvevője számára. Sokan emellett kaszkó biztosítást is választanak. Ez segítséget jelenthet olyan helyzetekben, amikor viharkár, jégeső, rongálás vagy akár lopás okoz kárt a járműben. Az utóbbi években egyre gyakrabban tapasztalunk heves viharokat. Erős szél, jégeső vagy kidőlő faágak is komoly károkat okozhatnak egy autóban. Az autó ma már sok család számára nélkülözhetetlen. Munkába járunk vele, bevásárolunk, utazunk, és a mindennapjaink fontos része lett. Ezért érdemes időben gondoskodni arról, hogy váratlan helyzetekben sem maradjunk segítség nélkül. Egy kis gondolat a végére. A biztosítás nem azért fontos, mert bajra számítunk, hanem azért, mert szeretnénk felkészülten fogadni az élet váratlan fordulatait. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító, ahol tudják, hogy a biztonság nem a baleset után kezdődik, hanem jóval előtte. DDOR biztosító. A nyugodtabb holnapért, a biztonságosabb utakért, és azért, hogy minden utazás jó érzéssel érjen véget. Panda Rádió, FM 103,5 mindannyiunk hangja.
0: 103,5.
1: It's my station, Panda Rádió.
4: Programajánló kedves hallgatóink, színes programok várják Önöket Magyar Kanizsán a következő napokban. Június 16-án, kedden este 6 órakor a Városházán tartja évadzáró hangversenyét a 25 éves Magyar Kanizsai Kantiléna Kamarakórus. A belépés díjtalan. Június 17-én, szerdán, reggel 8 és 10 óra között önkéntes véradási akciót szervez a helyi Vöröskereszt és a szabadkai transzfúziós szolgálat. A helyszín a Művészetek Háza Pince Klubja. Június 19-én pénteken a gyermekeket és a családokat várja a szünidei mozi. Délelőtt 10 órakor szerb nyelvű szinkronnal, délután 5 óra 30 perckor pedig magyar nyelvű szinkronnal vetítik a Toy Story 5 című animációs kalandfilmet. Woody, Buzz, Jesse és barátaik ezúttal egy különleges ellenféllel találják szemben magukat. A belépőjegy 450 dinár. Ugyanezen a napon, este 7 óra 30 perckor érkezik a Művészetek Házába Steven Spielberg új thrillere, a Leleplezés napja. Egy film, amely felteszi a kérdést. Mi történne, ha kiderülne, hogy nem vagyunk egyedül? A filmet eredeti angol nyelven, magyar felirattal vetítik. A belépőjegy ára 450 dinár. Június 20-án, szombaton este, 6 órakor különleges élményre várja vendégeit a Bálint Pincészet. A Tiszai Tangó hajón rendezik meg a Bombon és Bor elnevezésű tematikus borkóstolót. 5 féle bor. 6 különleges bombon. Mesés, Tisza parti hangulat. És egy felejthetetlen nyári este. A részvételi díj személyenként 2500 dinár. Helyfoglalás a 063 81 910 42 telefonszámon. Még egyszer, 063 81 910 42. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők Magyar Kanizsa gazdag, kulturális és közösségi programjaira. Panda Rádió, FM 103,5, mindannyiunk hangja.
5: És már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5, Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: A legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: Két nap alatt több mint 42 millió eurót fizettek ki az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó támogatások keretében, nyilatkozta Dragan Glamocsics. A szerb mezőgazdasági miniszter kiemelte, hogy a következő napokban minden termelő megkapja a pénzt. Hozzátette, a pályázati felhívás május 18-án zárult le, az első kifizetések június 9-én kezdődtek, és eddig több mint 5 milliárd dinárt, azaz 42 millió eurót fizettek ki, a következő napokban pedig a többiek is megkapják a pénzt. A mezőgazdaság helyzetéről szólva a tárcavezető kiemelte, hogy idén minden gyümölcsfaj kiváló termést és minőséget mutat, és a tavalyi évhez képest a terméshozam 50-100%-kal nagyobb a fajtától függően. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejgazdaságban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. A termelők szerint a helyzet egyre fenyegetőbb az ágazat jövőjére nézve. Dragan Glamocsics mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi miniszter a vidéki infrastruktúra fejlesztésre kiírt új pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy idén 400 millió dinárt különítettek el utak és vízellátó rendszerek fejlesztésére. Egy beruházás legfeljebb 35 millió dinár támogatásban részesülhet, pályázatra pedig falvakkal rendelkező önkormányzatok és városok jelentkezhetnek. Az afrikai sertéspestis helyzetéről szólva a miniszter közölte, hogy a betegség jelenleg 7 körzetben van jelen. Az idén mintegy 1700 sertést kellett leölni a fertőzés miatt, míg 2023-ban több mint 22 000-et. Kiemelte, hogy az állam a kényszervágásokra kerülő állatok után piaci áron téríti meg a gazdákat, és arra kérte a tenyésztőket, hogy a betegség gyanúja esetén haladéktalanul értesítsék az állatorvost. Szerbia lezárta maga részét a NISZ jövőjéről folytatott tárgyalásokban. A továbbiakban az orosz és a magyar fél megállapodásán múlik a folyamat kimenetele, jelentette ki Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energetikai miniszter. Elmondása szerint Belgrád sikeresen lezárta a tárgyalásokat a MOL-lal a részvényesi megállapodásokról, amely akkor léphet életbe, ha a Gazprom Neft értékesíti többségi részesedését a magyar olajipari vállalatnak, és az ügyletet az amerikai hatóságok is jóvá hagyják. A miniszter hangsúlyozta, hogy a megállapodás értelmében Szerbia további 5%-os részesedést szerezne a NISZ-ben, ami nagyobb beleszólást biztosítana a vállalat stratégiai döntéseibe. Hozzátette, hogy a szerb képviselők szélesebb jogosítványokat kapnának az igazgató tanácsban, és lehetőségük lenne megakadályozni az ország érdekeivel ellentétes döntéseket. A tárgyalások egyik legfontosabb témája a pancsovai finomító jövője volt. A MOL pedig vállalta, hogy az üzem a korábbi évekhez hasonló kapacitással folytatja működését. A MOL csütörtökön közölte, hogy sikeresen lezárta a szerb kormánnyal folytatott tárgyalásokat a részvényesi megállapodásról. Ugyanakkor a végleges tranzakcióhoz még további egyeztetések szükségesek az eladóval és az illetékes hatóságokkal. A NIST időközben újabb engedélyt kért az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatalától, hogy június 16-a után is zavartalanul folytathassa a működését. A vállalat helyzete azért került a figyelem középpontjába, mert az Egyesült Államok tavaly szankciókat vezetett be a NIST ellen az orosz többségi tulajdon miatt.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A Szerb Köztársaság közlekedés biztonsági helyzete ebben az időszakban kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálos és sérült halálos áldozatot regisztráltak közlekedési balesetekben, ami pozitív mutató és a közlekedésben résztvevők magasabb szintű felelősségvállalásának eredménye. A pozitív fejlemények ellenére a sebesség továbbra is a domináns tényező, amely befolyásolja a közlekedési balesetek előfordulását, de azok következményeinek súlyosságát is. A nem megfelelő és túlzott sebesség közvetlenül veszélyezteti a közlekedésben résztvevők életét. Felszólítják a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességkorlátozásokat, használják a biztonságjövet és a vezetést az útviszonyokhoz igazítsák. Felszólítják a gyalogosokat és a többi résztvevőt is, hogy felelősségteljesen és biztonságosan viselkedjenek.
0: Időjárás.
3: A mai napon az évszakhoz képest hidegebb időben lesz részünk, csapadék csak helyenként fordulhat elő, rövid időre akár a nap is előbukkanhat a felhők mögül. A reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 13, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 173, Zentánál 246 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében kezdetben még fejfájás és görcsös panaszok előfordulhatnak. Egyeseknél keringési panaszok és vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. A sokfelé szeles idő tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, emellett nyugtalanságot és ingerlékenységet is előidézhet. A napos időszakok ugyanakkor jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért ebben az időszakban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevételére.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
3: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

Kedves hallgatóink, önök a Palánkét perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Mozgalom indult annak érdekében, hogy Deák Sándor zenetanár, karnagy, trombita művész és karmester Makóváros díszpolgára legyen. A kezdeményezést a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum közösen indította el. A legtöbben csak Sanyi bácsiként ismerik, aki több mint 50 éve meghatározó alakja a város zenei életének. Generációkat tanított zenélni, számos zenekart alapított és vezetett, miközben közösségeket épített és fiatal tehetségeket indított el a pályán. Tanítványai közül sokan ma már elismert hazai és nemzetközi együttesekben zenélnek. Nevéhez fűződik többek között a Marosparti The I Big Band, a Makóvárosi Szimfonikusok és a Makói Fiatalok Fúvós Együttese is. A kezdeményezők szerint Deák Sándor munkássága évtizedek óta meghatározza Makó kulturális életét. Az aláírásgyűjtéshez bárki csatlakozhat a Művészeti Iskola Almási utcai épületében, vagy a József Attila Városi Könyvtár és Múzeumban. A támogatók szerint a díszpolgári cím méltó elismerése lenne annak az életútnak, amely több ezer fiatal számára jelentette és tette meghatározóvá a zenét és a közösséghez tartozás élményét. Július 1-től jelentősen változik az építési bontási hulladékok leadásának rendje a lakossági hulladékudvarokban. A MOHU döntése alapján megszűnik az eddigi ingyenes rendszer, és országosan egységes díjat vezetnek be. Az építési törmelék átvételéért ezentúl bruttó 36 forintot kell fizetni kilogrammonként. A szolgáltatás ugyanakkor továbbra is kizárólag magánszemélyek számára lesz elérhető. A hulladék leadásához személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges, meghatalmazással pedig nem lehet eljárni. A MOHU szerint a változtatásra azért volt szükség, mert az ingyenes szolgáltatással kapcsolatban rendszeres visszaélések történtek. A társaság azt közölte, hogy egyes gazdálkodó szervezetek a lakossági rendszeren keresztül próbálták elhelyezni hulladékukat, ami veszélyeztette a szolgáltatás működését. A változás a felújítás szervező családok számára is többletköltséget jelenthet. Egy kisebb fürdőszoba felújítás során keletkező 300-500 kg-nyi törmelék leadása például már több mint 10 000 forintba kerülhet. Június 12 és 19 között rendezik meg Szegeden a 96. ünnepi könyvhetet. A program sorozat egyik kiemelt vendége Esther Kinski német írónő lesz, aki a Belvárosi moziban közönség találkozón vesz részt, majd ajánlására levetítik Dar Béla Kárhozat című filmjét. A könyvhéthez a Városi Rockklub is csatlakozik. Június 17-én, szerdán este 6:30-tól Bene Zoltán vezetésével rendezik meg a Horizonton túl című irodalmi estet. A Szegedi Horizont Antológia 2026-os kötetét bemutató programon felolvasásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Az ünnepi könyvhét programjai június 19-éig tartanak Szeged több helyszínén. Ornitológiai, vagyis madártani felnőttképzést indít 2026 őszén a Szegedi Tudományegyetem. A program azoknak szól, akik szeretnék jobban megismerni a környezetükben élő madárfajokat, valamint a természetvédelem alapjait. A 2 hónapos képzés során a résztvevők online és személyes előadásokon vehetnek részt, emellett terepgyakorlat is vár rájuk a Szegedi Fehértó környezetében. A tanfolyam szakmai vezetője dr. Molnár Gyula madár szakértő lesz. A képzésen szóba kerülnek a madarak szaporodása, a vonulásuk, a hazai madárvédelem és a madár megfigyelés gyakorlati módszerei is. A szervezők szerint a program nem csak új ismereteket ad, hanem segít közelebb kerülni a természethez is. A képzésre minden 18 év feletti érdeklődő jelentkezhet, előképzettségre nincs szükség. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, a tanfolyam pedig legalább 10 fő jelentkezése esetén indul el. A sikeresen végző résztvevők számára a Szegedi Tudományegyetem tanúsítványt állít ki. Népmesei családi napot rendeznek június 21-én a Maroslelei faluházban. A program célja, hogy a gyermekek és szüleik közösen fedezzék fel a magyar népmesék világát. A rendezvény délután 2 órakor kezdődik a Pompás Napok interaktív népmese foglalkozással, amelyet Giricné Gyálnyi Marcsi óvoda és drámapedagógus vezet. A résztvevők énekekkel, mondókákkal, játékokkal és mozgásos feladatokkal kapcsolódhatnak a történetekhez. Délután 4 órától Paár Júlcsi kerekerdő mesekoncertje várja az érdeklődőket. Az előadásban a mese, a zene és a tánc együtt kell életre, miközben a közönség is aktív részese lesz a történteknek. A szervezők szerint a
program nem csak szórakoztató, hanem a közösségi élmény és a hagyományőrzés szempontjából is fontos. A rendezvény minden korosztály számára nyitott, a részvétel pedig ingyenes. A családi délután helyszíne a Maroslelei faluház lesz. Innovációs versenyt hirdetett a Junior Achievement Magyarország a világűrben felhalmozódó űrszemét problémájának megoldására. A megméretetésre 14 és 19 év közötti középiskolás lányok jelentkezhetnek 3-4 fős csapatokban. A résztvevők feladata egy olyan innovatív és megvalósítható ötlet kidolgozása, amely hozzájárulhat az űrszemét csökkentéséhez vagy eltávolításához. A verseny során fontos szempont a kreativitás, a tudományos szemlélet és a környezettudatos gondolkodás. A szervezők célja, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek a természettudományos és műszaki pályákhoz. A legjobb csapat Magyarországot képviselheti a 2026 őszén Brüsszelben megrendezésre kerülő nemzetközi döntőn. A győztesek más országok nyertes csapataival mérhetik össze tudásukat. A jelentkezési határidő június 12-e. A részletek és a regisztráció a Junior Achievement Magyarország felületein érhetők el. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhír perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Ausztrotelm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez, 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. OSB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: Két nap alatt több mint 42 millió eurót fizettek ki az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó támogatások keretében, nyilatkozta Dragan Glamocsics. A szerb mezőgazdasági miniszter kiemelte, hogy a következő napokban minden termelő megkapja a pénzt. Hozzátette, a pályázati felhívás május 18-án zárult le, az első kifizetések június 9-én kezdődtek, és eddig több mint 5 milliárd dinárt, azaz 42 millió eurót fizettek ki, a következő napokban pedig a többiek is megkapják a pénzt. A mezőgazdaság helyzetéről szólva a tárcavezető kiemelte, hogy idén minden gyümölcsfaj kiváló termést és minőséget mutat, és a tavalyi évhez képest a terméshozam 50-100%-kal nagyobb a fajtától függően. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejgazdaságban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. A termelők szerint a helyzet egyre fenyegetőbb az ágazat jövőjére nézve. Dragan Glamocsics egy mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi miniszter a vidéki infrastruktúra fejlesztésre kiírt új pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy idén 400 millió dinárt különítettek el utak és vízellátó rendszerek fejlesztésére. Egy beruházás legfeljebb 35 millió dinár támogatásban részesülhet, pályázatra pedig falvakkal rendelkező önkormányzatok és városok jelentkezhetnek. Az afrikai sertéspestis helyzetéről szólva a miniszter közölte, hogy a betegség jelenleg 7 körzetben van jelen. Az idén mintegy 1700 sertést kellett leölni a fertőzés miatt, míg 2023-ban több mint 22 000-et. Kiemelte, hogy az állam a kényszervágásokra kerülő állatok után piaci áron téríti meg a gazdákat, és arra kérte a tenyésztőket, hogy a betegség gyanúja esetén haladéktalanul értesítsék az állatorvost. Szerbia lezárta maga részét a NISZ jövőjéről folytatott tárgyalásokban. A továbbiakban az orosz és a magyar fél megállapodásán múlik a folyamat kimenetele, jelentette ki Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energetikai miniszter. Elmondása szerint Belgrád sikeresen lezárta a tárgyalásokat a MOL-lal a részvényesi megállapodásokról, amely akkor léphet életbe, ha a Gazprom Neft értékesíti többségi részesedését a magyar olajipari vállalatnak, és az ügyletet az amerikai hatóságok is jóvá hagyják. A miniszter hangsúlyozta, hogy a megállapodás értelmében Szerbia további 5%-os részesedést szerezne a NISZ-ben, ami nagyobb beleszólást biztosítana a vállalat stratégiai döntéseibe. Hozzátette, hogy a szerb képviselők szélesebb jogosítványokat kapnának az igazgató tanácsban, és lehetőségük lenne megakadályozni az ország érdekeivel ellentétes döntéseket. A tárgyalások egyik legfontosabb témája a pancsovai finomító jövője volt. A MOL pedig vállalta, hogy az üzem a korábbi évekhez hasonló kapacitással folytatja működését. A MOL csütörtökön közölte, hogy sikeresen lezárta a szerb kormánnyal folytatott tárgyalásokat a részvényesi megállapodásról. Ugyanakkor a végleges tranzakcióhoz még további egyeztetések szükségesek az eladóval és az illetékes hatóságokkal. A NISZ időközben újabb engedélyt kért az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatalától, hogy június 16-a után is zavartalanul folytathassa a működését. A vállalat helyzete azért került a figyelem középpontjába, mert az Egyesült Államok tavaly szankciókat vezetett be a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A Szerb Köztársaság közlekedés biztonsági helyzete ebben az időszakban kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálos és sérült halálos áldozatot regisztráltak közlekedési balesetekben, ami pozitív mutató és a közlekedésben résztvevők magasabb szintű felelősségvállalásának eredménye. A pozitív fejlemények ellenére a sebesség továbbra is a domináns tényező, amely befolyásolja a közlekedési balesetek előfordulását, de azok következményeinek súlyosságát is. A nem megfelelő és túlzott sebesség közvetlenül veszélyezteti a közlekedésben résztvevők életét. Felszólítják a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességkorlátozásokat, használják a biztonságjövet és a vezetést az útviszonyokhoz igazítsák. Felszólítják a gyalogosokat és a többi résztvevőt is, hogy felelősségteljesen és biztonságosan viselkedjenek.
0: Időjárás.
2: A mai napon az évszakhoz képest hidegebb időben lesz részünk, csapadék csak helyenként fordulhat elő, rövid időre akár a nap is előbukkanhat a felhők mögül. A reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 13, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 173, Zentánál 246 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében kezdetben még fejfájás és görcsös panaszok előfordulhatnak. Egyeseknél keringési panaszok és vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. A sokfelé szeles idő tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, emellett nyugtalanságot és ingerlékenységet is előidézhet. A napos időszakok ugyanakkor jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért ebben az időszakban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
5: Es wurde reklamiert.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Austrotem, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv

Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. OSB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Két nap alatt több mint 42 millió eurót fizettek ki az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó támogatások keretében, nyilatkozta Dragan Glamocsics. A szerb mezőgazdasági miniszter kiemelte, hogy a következő napokban minden termelő megkapja a pénzt. Hozzátette, a pályázati felhívás május 18-án zárult le, az első kifizetések június 9-én kezdődtek, és eddig több mint 5 milliárd dinárt, azaz 42 millió eurót fizettek ki. A következő napokban pedig a többiek is megkapják a pénzt. A mezőgazdaság helyzetéről szólva a tárcavezető kiemelte, hogy idén minden gyümölcsfaj kiváló termést és minőséget mutat, és a tavalyi évhez képest a terméshozam 50-100%-kal nagyobb a fajtától függően. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejgazdaságban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. A termelők szerint a helyzet egyre fenyegetőbb az ágazat jövőjére nézve. Dragan Glamocsics mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi miniszter a vidéki infrastruktúra fejlesztésre kiírt új pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy idén 400 millió dinárt különítettek el utak és vízellátó rendszerek fejlesztésére. Egy beruházás legfeljebb 35 millió dinár támogatásban részesülhet, pályázatra pedig falvakkal rendelkező önkormányzatok és városok jelentkezhetnek. Az afrikai sertéspestis helyzetéről szólva a miniszter közölte, hogy a betegség jelenleg 7 körzetben van jelen. Az idén mintegy 1700 sertést kellett leölni a fertőzés miatt, míg 2023-ban több mint 22 000-et. Kiemelte, hogy az állam a kényszervágásokra kerülő állatok után piaci áron téríti meg a gazdákat, és arra kérte a tenyésztőket, hogy a betegség gyanúja esetén haladéktalanul értesítsék az állatorvost. Szerbia lezárta maga részét a NISZ jövőjéről folytatott tárgyalásokban. A továbbiakban az orosz és a magyar fél megállapodásán múlik a folyamat kimenetele, jelentette ki Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energetikai miniszter. Elmondása szerint Belgrád sikeresen lezárta a tárgyalásokat a MOL-lal a részvényesi megállapodásokról, amely akkor lépheti életbe, ha a Gazprom Nyeft értékesíti többségi részesedését a magyar olajipari vállalatnak, és az ügyletet az amerikai hatóságok is jóvá hagyják. A miniszter hangsúlyozta, hogy a megállapodás értelmében Szerbia további 5%-os részesedést szerezne a NISZ-ben, ami nagyobb beleszólást biztosítana a vállalat stratégiai döntéseibe. Hozzátette, hogy a szerb képviselők szélesebb jogosítványokat kapnának az igazgató tanácsban, és lehetőségük lenne megakadályozni az ország érdekeivel ellentétes döntéseket. A tárgyalások egyik legfontosabb témája a pancsovai finomító jövője volt. A MOL pedig vállalta, hogy az üzem a korábbi évekhez hasonló kapacitással folytatja működését. A MOL csütörtökön közölte, hogy sikeresen lezárta a szerb kormánnyal folytatott tárgyalásokat a részvényesi megállapodásról. Ugyanakkor a végleges tranzakcióhoz még további egyeztetések szükségesek az eladóval és az illetékes hatóságokkal. A NISZ időközben újabb engedélyt kért az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatalától, hogy június 16-a után is zavartalanul folytathassa a működését. A vállalat helyzete azért került a figyelem középpontjába, mert az Egyesült Államok tavaly szankciókat vezetett be a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A Szerb Köztársaság közlekedés biztonsági helyzete ebben az időszakban kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálos és sérült halálos áldozatot regisztráltak közlekedési balesetekben, ami pozitív mutató és a közlekedésben résztvevők magasabb szintű felelősségvállalásának eredménye. A pozitív fejlemények ellenére a sebesség továbbra is a domináns tényező, amely befolyásolja a közlekedési balesetek előfordulását, de azok következményeinek súlyosságát is. A nem megfelelő és túlzott sebesség közvetlenül veszélyezteti a közlekedésben résztvevők életét. Felszólítják a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességkorlátozásokat, használják a biztonságjövet és a vezetést az útviszonyokhoz igazítsák. Felszólítják a gyalogosokat és a többi résztvevőt is, hogy felelősségteljesen és biztonságosan viselkedjenek.
0: Időjárás.
2: A mai napon az évszakhoz képest hidegebb időben lesz részünk, csapadék csak helyenként fordulhat elő, rövid időre akár a nap is előbukkanhat a felhők mögül. A reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 13, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 173, Zentánál 246 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében kezdetben még fejfájás és görcsös panaszok előfordulhatnak. Egyeseknél keringési panaszok és vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. A sokfelé szeles idő tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, emellett nyugtalanságot és ingerlékenységet is előidézhet. A napos időszakok ugyanakkor jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért ebben az időszakban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Ez volt a reklám.

Kedves hallgatóink, önök a Panelkép perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Mozgalom indult annak érdekében, hogy Deák Sándor zenetanár, karnagy, trombita művész és karmester Makóváros díszpolgára legyen. A kezdeményezést a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum közösen indította el.

legtöbben csak Sanyi bácsiként ismerik, aki több mint 50 éve meghatározó alakja a város zenei életének. Generációkat tanított zenélni, számos zenekart alapított és vezetett, miközben közösségeket épített és fiatal tehetségeket indított el a pályán. Tanítványai közül sokan ma már elismert hazai és nemzetközi együttesekben zenélnek. Nevéhez fűződik többek között a Marosparti Deák Big Band, a Makóvárosi Szimfonikusok és a Makói Fiatalok Fúvós Együttese is. A kezdeményezők szerint Deák Sándor munkássága évtizedek óta meghatározza Makó kulturális életét. Az aláírásgyűjtéshez bárki csatlakozhat a Művészeti Iskola Almási utcai épületében, vagy a József Attila Városi Könyvtár és Múzeumban. A támogatók szerint a díszpolgári cím méltó elismerése lenne annak az életútnak, amely több ezer fiatal számára jelentette és tette meghatározóvá a zenét és a közösséghez tartozás élményét. Július 1-től jelentősen változik az építési bontási hulladékok leadásának rendje a lakossági hulladékudvarokban. A MOHU döntése alapján megszűnik az eddigi ingyenes rendszer, és országosan egységes díjat vezetnek be. Az építési törmelék átvételéért ezentúl bruttó 36 forintot kell fizetni kilogrammonként. A szolgáltatás ugyanakkor továbbra is kizárólag magánszemélyek számára lesz elérhető. A hulladék leadásához személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges, meghatalmazással pedig nem lehet eljárni. A MOHU szerint a változtatásra azért volt szükség, mert az ingyenes szolgáltatással kapcsolatban rendszeres visszaélések történtek. A társaság azt közölte, hogy egyes gazdálkodó szervezetek a lakossági rendszeren keresztül próbálták elhelyezni hulladékukat, ami veszélyeztette a szolgáltatás működését. A változás a felújítás szervező családok számára is többletköltséget jelenthet. Egy kisebb fürdőszoba felújítás során keletkező 300-500 kg-nyi törmelék leadása például már több mint 10 000 forintba kerülhet. Június 12 és 19 között rendezik meg Szegeden a 96. ünnepi könyvhetet. A program sorozat egyik kiemelt vendége Ester Kinski német írónő lesz, aki a Belvárosi moziban közönség találkozón vesz részt, majd ajánlására levetítik Dar Béla Kárhozat című filmjét. A könyvhéthez a Városi Rockklub is csatlakozik. Június 17-én szerdán este 6:30-tól Bene Zoltán vezetésével rendezik meg a Horizonton túl című irodalmi estet. A Szegedi Horizont Antológia 2026-os kötetét bemutató programon felolvasásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Az ünnepi könyvhét programjai június 19-éig tartanak Szeged több helyszínén. Ornitológiai, vagyis madártani felnőttképzést indít 2026 őszén a Szegedi Tudományegyetem. A program azoknak szól, akik szeretnék jobban megismerni a környezetükben élő madárfajokat, valamint a természetvédelem alapjait. A 2 hónapos képzés során a résztvevők online és személyes előadásokon vehetnek részt, emellett terepgyakorlat is vár rájuk a szegedi Fehértó környezetében. A tanfolyam szakmai vezetője dr. Molnár Gyula madár szakértő lesz. A képzésen szóba kerülnek a madarak szaporodása, a vonulásuk, a hazai madárvédelem és a madár megfigyelés gyakorlati módszerei is. A szervezők szerint a program nem csak új ismereteket ad, hanem segít közelebb kerülni a természethez is. A képzésre minden 18 év feletti érdeklődő jelentkezhet, előképzettségre nincs szükség. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, a tanfolyam pedig legalább 10 fő jelentkezése esetén indul el. A sikeresen végző résztvevők számára a Szegedi Tudományegyetem tanúsítványt állít ki. Népmesei családi napot rendeznek június 21-én a Maroslelei faluházban. A program célja, hogy a gyermekek és szüleik közösen fedezzék fel a magyar népmesék világát. A rendezvény délután 2 órakor kezdődik a Pompás Napok interaktív népmese foglalkozással, amelyet Giricné Gyányi Marcsi óvoda és drámapedagógus vezet. A résztvevők énekekkel, mondókákkal, játékokkal és mozgásos feladatokkal kapcsolódhatnak a történetekhez. Délután 4 órától Paár Júlcsi kerekerdő mesekoncertje várja az érdeklődőket. Az előadásban a mese, a zene és a tánc együtt kell életre, miközben a közönség is aktív részese lesz a történteknek. A szervezők szerint a program nem csak szórakoztató, hanem a közösségi élmény és a hagyományőrzés szempontjából is fontos. A rendezvény minden korosztály számára nyitott, a részvétel pedig ingyenes. A családi délután helyszíne a Maroslelei faluház lesz.
innovációs versenyt hirdetett a Junior Achievement Magyarország a világűrben felhalmozódó űrszemét problémájának megoldására. A megmérettetésre 14 és 19 év közötti középiskolás lányok jelentkezhetnek 3-4 fős csapatokban. A résztvevők feladata egy olyan innovatív és megvalósítható ötlet kidolgozása, amely hozzájárulhat az űrszemét csökkentéséhez vagy eltávolításához. A verseny során fontos szempont a kreativitás, a tudományos szemlélet és a környezettudatos gondolkodás. A szervezők célja, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek a természettudományos és műszaki pályákhoz. A legjobb csapat Magyarországot képviselheti a 2026 őszén Brüsszelben megrendezésre kerülő nemzetközi döntőn. A győztesek más országok nyertes csapataival mérhetik össze tudásukat. A jelentkezési határidő június 12-e. A részletek és a regisztráció a Junior Achievement Magyarország felületein érhetők el. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhíd perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
2: Ez volt a

брескве нежну и срамежливу, сетно сиву, непогрешиву. Розе

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Austroten, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg most 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
5: Ez volt a

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. OSB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapot, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Ez volt a

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Két nap alatt több mint 42 millió eurót fizettek ki az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó támogatások keretében, nyilatkozta Dragan Glamocsics. A szerb mezőgazdasági miniszter kiemelte, hogy a következő napokban minden termelő megkapja a pénzt. Hozzátette, a pályázati felhívás május 18-án zárult le, az első kifizetések június 9-én kezdődtek, és eddig több mint 5 milliárd dinárt, azaz 42 millió eurót fizettek ki, a következő napokban pedig a többiek is megkapják a pénzt. A mezőgazdaság helyzetéről szólva a tárcavezető kiemelte, hogy idén minden gyümölcsfaj kiváló termést és minőséget mutat, és a tavalyi évhez képest a terméshozam 50-100%-kal nagyobb a fajtától függően. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejgazdaságban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. A termelők szerint a helyzet egyre fenyegetőbb az ágazat jövőjére nézve. Dragan Glamocsics egy mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi miniszter a vidéki infrastruktúra fejlesztésre kiírt új pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy idén 400 millió dinárt különítettek el utak és vízellátó rendszerek fejlesztésére. Egy beruházás legfeljebb 35 millió dinár támogatásban részesülhet, pályázatra pedig falvakkal rendelkező önkormányzatok és városok jelentkezhetnek. Az afrikai sertéspestis helyzetéről szólva a miniszter közölte, hogy a betegség jelenleg 7 körzetben van jelen. Az idén mintegy 1700 sertést kellett leölni a fertőzés miatt, míg 2023-ban több mint 22 000-et. Kiemelte, hogy az állam a kényszervágásokra kerülő állatok után piaci áron téríti meg a gazdákat, és arra kérte a tenyésztőket, hogy a betegség gyanúja esetén haladéktalanul értesítsék az állatorvost. Szerbia lezárta maga részét a NISZ jövőjéről folytatott tárgyalásokban. A továbbiakban az orosz és a magyar fél megállapodásán múlik a folyamat kimenetele, jelentette ki Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energetikai miniszter. Elmondása szerint Belgrád sikeresen lezárta a tárgyalásokat a MOL-lal a részvényesi megállapodásokról, amely akkor léphet életbe, ha a Gazprom Neft értékesíti többségi részesedését a magyar olajipari vállalatnak, és az ügyletet az amerikai hatóságok is jóvá hagyják. A miniszter hangsúlyozta, hogy a megállapodás értelmében Szerbia további 5%-os részesedést szerezne a NISZ-ben, ami nagyobb beleszólást biztosítana a vállalat stratégiai döntéseibe. Hozzátette, hogy a szerb képviselők szélesebb jogosítványokat kapnának az igazgató tanácsban, és lehetőségük lenne megakadályozni az ország érdekeivel ellentétes döntéseket. A tárgyalások egyik legfontosabb témája a pancsovai finomító jövője volt. A MOL pedig vállalta, hogy az üzem a korábbi évekhez hasonló kapacitással folytatja működését. A MOL csütörtökön közölte, hogy sikeresen lezárta a szerb kormánnyal folytatott tárgyalásokat a részvényesi megállapodásról. Ugyanakkor a végleges tranzakcióhoz még további egyeztetések szükségesek az eladóval és az illetékes hatóságokkal. A NISZ időközben újabb engedélyt kért az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatalától, hogy június 16-a után is zavartalanul folytathassa a működését. A vállalat helyzete azért került a figyelem középpontjába, mert az Egyesült Államok tavaly szankciókat vezetett be a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A Szerb Köztársaság közlekedés biztonsági helyzete ebben az időszakban kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálos és sérült halálos áldozatot regisztráltak közlekedési balesetekben, ami pozitív mutató és a közlekedésben résztvevők magasabb szintű felelősség vállalásának eredménye. A pozitív fejlemények ellenére a sebesség továbbra is a domináns tényező, amely befolyásolja a közlekedési balesetek előfordulását, de azok következményeinek súlyosságát is. A nem megfelelő és túlzott sebesség közvetlenül veszélyezteti a közlekedésben résztvevők életét. Felszólítják a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességkorlátozásokat, használják a biztonságjövet és a vezetést az útviszonyokhoz igazítsák. Felszólítják a gyalogosokat és a többi résztvevőt is, hogy felelősségteljesen és biztonságosan viselkedjenek.
0: Időjárás.
2: A mai napon az évszakhoz képest hidegebb időben lesz részünk, csapadék csak helyenként fordulhat elő, rövid időre akár a nap is előbukkanhat a felhők mögül. A reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 13, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 173, Zentánál 246 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében kezdetben még fejfájás és görcsös panaszok előfordulhatnak. Egyeseknél keringési panaszok és vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. A sokfelé szeles idő tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, emellett nyugtalanságot és ingerlékenységet is előidézhet. A napos időszakok ugyanakkor jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért ebben az időszakban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Ez volt a reklám.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Ez volt a reklám.

Kedves hallgatóink, önök a panelkép perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Mozgalom indult annak érdekében, hogy Deák Sándor zenetanár, karnagy, trombita művész és karmester Makóváros díszpolgára legyen. A kezdeményezést a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum közösen indította el. A legtöbben csak Sanyi bácsiként ismerik, aki több mint 50 éve meghatározó alakja a város zenei életének. Generációkat tanított zenélni, számos zenekart alapított és vezetett, miközben közösségeket épített és fiatal tehetségeket indított el a pályán. Tanítványai közül sokan ma már elismert hazai és nemzetközi együttesekben zenélnek. Nevéhez fűződik többek között a Marosparti Deák Big Band, a Makóvárosi Szimfonikusok és a Makói Fiatalok Fúvós Együttese is. A kezdeményezők szerint Deák Sándor munkássága évtizedek óta meghatározza Makó kulturális életét. Az aláírásgyűjtéshez bárki csatlakozhat a Művészeti Iskola Almási utcai épületében, vagy a József Attila Városi Könyvtár és Múzeumban. A támogatók szerint a díszpolgári cím méltó elismerése lenne annak az életútnak, amely több ezer fiatal számára jelentette és tette meghatározóvá a zenét és a közösséghez tartozás élményét. Július 1-től jelentősen változik az építési-bontási hulladékok leadásának rendje a lakossági hulladékudvarokban. A MOHU döntése alapján megszűnik az eddigi ingyenes rendszer, és országosan egységes díjat vezetnek be. Az építési törmelék átvételéért ezentúl bruttó

36 forintot kell fizetni kilogrammonként. A szolgáltatás ugyanakkor továbbra is kizárólag magánszemélyek számára lesz elérhető. A hulladék leadásához személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges, meghatalmazással pedig nem lehet eljárni. A MOHU szerint a változtatásra azért volt szükség, mert az ingyenes szolgáltatással kapcsolatban rendszeres visszaélések történtek. A társaság azt közölte, hogy egyes gazdálkodó szervezetek a lakossági rendszeren keresztül próbálták elhelyezni hulladékukat, ami veszélyeztette a szolgáltatás működését. A változás a felújítás szervező családok számára is többletköltséget jelenthet. Egy kisebb fürdőszoba felújítás során keletkező 300-500 kg-nyi törmelék leadása például már több mint 10 000 forintba kerülhet. Június 12 és 19 között rendezik meg Szegeden a 96. ünnepi könyvhetet. A program sorozat egyik kiemelt vendége Ester Kinski német írónő lesz, aki a Belvárosi moziban közönség találkozón vesz részt, majd ajánlására levetítik Dar Béla Kárhozat című filmjét. A könyvhéthez a Városi Rockklub is csatlakozik. Június 17-én szerdán este 6:30-tól Bene Zoltán vezetésével rendezik meg a Horizonton túl című irodalmi estet. A Szegedi Horizont Antológia 2026-os kötetét bemutató programon felolvasásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Az ünnepi könyvhét programjai június 19-éig tartanak Szeged több helyszínén. Ornitológiai, vagyis madártani felnőtt képzést indít 2026 őszén a Szegedi Tudományegyetem. A program azoknak szól, akik szeretnék jobban megismerni a környezetükben élő madárfajokat, valamint a természetvédelem alapjait. A 2 hónapos képzés során a résztvevők online és személyes előadásokon vehetnek részt. Emellett terepgyakorlat is vár rájuk a szegedi Fehértó környezetében. A tanfolyam szakmai vezetője dr. Molnár Gyula madárszakértő lesz. A képzésen szóba kerülnek a madarak szaporodása, a vonulásuk, a hazai madárvédelem és a madár megfigyelés gyakorlati módszerei is. A szervezők szerint a program nem csak új ismereteket ad, hanem segít közelebb kerülni a természethez is. A képzésre minden 18 év feletti érdeklődő jelentkezhet, előképzettségre nincs szükség. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, a tanfolyam pedig legalább 10 fő jelentkezése esetén indul el. A sikeresen végző résztvevők számára a Szegedi Tudományegyetem tanúsítványt állít ki. Népmesei családi napot rendeznek június 21-én a Maroslelei faluházban. A program célja, hogy a gyermekek és szüleik közösen fedezzék fel a magyar népmesék világát. A rendezvény délután 2 órakor kezdődik a Pompás Napok interaktív népmese foglalkozással, amelyet Giricné Gyálnyi Marcsi óvoda és drámapedagógus vezet. A résztvevők énekekkel, mondókákkal, játékokkal és mozgásos feladatokkal kapcsolódhatnak a történetekhez. Délután 4 órától Paár Júlcsi kerekerdő mesekoncertje várja az érdeklődőket. Az előadásban a mese, a zene és a tánc együtt kell életre, miközben a közönség is aktív részese lesz a történteknek. A szervezők szerint a program nem csak szórakoztató, hanem a közösségi élmény és a hagyományőrzés szempontjából is fontos. A rendezvény minden korosztály számára nyitott, a részvétel pedig ingyenes. A családi délután helyszíne a Maroslelei faluház lesz. Innovációs versenyt hirdetett a Junior Achievement Magyarország a világűrben felhalmozódó űrszemét problémájának megoldására. A megmérettetésre 14 és 19 év közötti középiskolás lányok jelentkezhetnek 3-4 fős csapatokban. A résztvevők feladata egy olyan innovatív és megvalósítható ötlet kidolgozása, amely hozzájárulhat az űrszemét csökkentéséhez vagy eltávolításához. A verseny során fontos szempont a kreativitás, a tudományos szemlélet és a környezettudatos gondolkodás. A szervezők célja, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek a természettudományos és műszaki pályákhoz. A legjobb csapat Magyarországot képviselheti a 2026 őszén Brüsszelben megrendezésre kerülő nemzetközi döntőn. A győztesek más országok nyertes csapataival mérhetik össze tudásukat. A jelentkezési határidő június 12-e. A részletek és a regisztráció a Junior Achievement Magyarország felületein érhetők el. Kedves hallgatóink, önök a Palánkhíd perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Sasa.
1: Honda Rádió.
2: Hit music.
3: Hit music.
2: Give it up.
1: Panda Rádió.

teljes félre. Simátsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkopott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc! Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?

Oh.

láttam egy világot magamnak. Itt állok a kapuj előtt. Adj erőt, hogy be tudjak lépni. Van hitem, magas alap felül.

elmentem egy világot magamnak. Itt állok a kapuj előtt. Adj erőt, hogy be tudjak lépni. Van hitem a magas falak előtt. Edd a művek, Miskol!

Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Sasa. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Station, Panda Rádió.

Under the kelp.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.